nem tudod, mi lesz még belőled. Apád szavai mind.

horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.

0: like music. Star reklám.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen.

0: Kövess minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
0: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz Fresh Fish Today zsigerelt aranykeszeget 100 gramonként 4,29-ban ért a Lidl Plus-szal, valamint XXL csontozott csirke mellett 100 gramonként 2,99-ban ért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kösz vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.

0: Show a 100.8-on. Ébredj rá, hogy jó rá ébredni.
1: Jó reggelt, 4:80, és az is már elmúlt egy picivel. Purple Disco Machine és Kungs felvétele pedig már alig várja, hogy mindenkit még jobban felébresszen a kelleténél. Tudom, hogy egy picit nehezebben megy az ébredés, saját tapasztalatból mondom, lehet azért, mert péntek, már összegyűlt a sok munka, összegyűlt a sok fáradtság, és alig várja az ember a hétvégét, de ma még ki kell, hogy bírjuk, aztán majd jöhet a szórakozás és a pihenés már, akinek ugye, mert vannak olyan rádióhallgatók, és akik szombaton és még vasárnap is szoktak dolgozni. Jó utat, balesetmentes közlekedést, mi minden jót kívánjak, csak is jó munkakedvet és jó kedvet a mai naphoz. Kellemes időnk van, nem fáztam egy rövid ujjúban sem, úgyhogy nyugodtan lehet lengén öltözni, hiszen kánikula várható a délutáni órákban, már 15 Celsius fokot mutatnak a hőmérők Székelyudvarhelyen, és képzeljétek, ma lesz 31 fokunk is itt a térségben, úgyhogy nem búcsúzik a nyár, és mi nagyon örülünk ennek. Mindenkinek jó kávézást, és fogunk neki a jó zenélgetéseknek, aztán pedig hozom az érdekességeket, a jó témákat, és természetesen ma is lesznek stúdió vendégeink.

Ha egy magyar dalt mondhatnánk, hogy 2026-ban melyik volt az egyik legnagyobb sláger eddig idén, az ez volt By Alex és Nagy Bogi felvétele Nem hiszek én már a szerelemben. Hát nagyon sokan vannak így, sőt, sokan így is indítják a napot. Na, ma sem hiszek a szerelemben, úgyhogy nem nyitom ki a szívemet. De nyilván azért másképp is kell gondolni és érezni, kell egy picit hinni, mindenben kell egy picit hinni. Az akarat ereje ott kell legyen bennünk, és ez a TEDx udvarhely idei témája, erről fognak beszélgetni majd a stúdió vendégek 9 óra után jó néhány perccel. Itt lesz Pál Fikinga, Berkeci Zsolt, és nem utolsó sorban Szakács Pál István. Polgármester viszont nem abban a titulusban, hanem mint szervező, TEDx szervező. Nézzük ma, mi a helyzet szeptember 11-én. A névnaposokat illetően Teodóra névnap van. Hát görög-német eredetű ez a név. Van egy-két Teodóra szerintem itthon is a térségben, de nem túl gyakori. Azt írják, hogy művészi érzéke fejlett, jó üzleti meglátásai vannak, és mások jól léte iránt felelősséget is érez. Emellett jó szívű, figyelmes ember. Jellemző rá, hogy elképzeléseiben, cselekedeteiben figyelembe veszi mások szükségleteit és érdekeit is. És mindig kész segíteni a rászorulókon, ez már nagyon jó. Holnap ünnepeljük a Máriákat, szeptember 12-én. Holnap után vasárnap Kornél névnap lesz, és két nap múlva hétfőn pedig köszöntjük a Roxánákat és a Szerénákat. Az sem túl gyakori név. Én pedig köszöntöm a névnaposokat is, a születésnaposokat is egyaránt, hiszen nyilván a szülinaposokat is lehet ma virágcsokorral meglepni, egy jó kívánságot írni nekik, és ünnepelni is így péntek fejében, mert lesz ahol, mert ma kezdődik a Cheers negyedik alkalommal lesz megszervezve, és ezúttal pedig a Városháza udvarán fogják várni az érdeklődőket, a kocintani vágyókat. Erre hangolódunk, a hétvégére hangolódunk, a jó zenékkel, 7:30, jó néhány másodperccel.

Fél nyolc után vagyunk, 10 perccel most már lassan. Ahogy görgetem a Facebookot, a közösségi média oldalát, láthatom, hogy mindenki kipróbálta azt a retro stílust, amit az AI generál. Tehát feltöltötök egy selfit, egy fényképet magatokról, és akkor az AI teljesen átformál benneteket, hogy milyenek is lennétek ti a 80-as években. Hát úgy látom, hogy élitek a retrót, ugyanúgy, ahogy mi imádjátok a retrót, én például személy szerint nagyon-nagyon szeretem, és szerintem aki hallgatja műsoraimat, az ismer is, hogy rengeteg retro zenét szoktam bejátszani itt a Sztár Rádióban. Szóval most én is kipróbáltam, úgyhogy közzé is teszem a Sztár Rádió Facebook oldalán, hogy én milyen lennék műsorvezetőként a 80-as években, de nagyon menő, úgyhogy tetszik ez a kép. Ma is 12 óráig fognak szólni az örökzöld nagy kedvencek a Sztár Rádióban, mert tudjátok, a retron nem csak a zene, hanem egy igazi életérzés, és az a nap témája, hogy neked melyik a kedvenc retro zenét, ezt írjátok meg nekem hozzászólásban, és az is lehet, hogy ezeket majd szépen ügyesen sorba be is fogom játszani. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os chef-szelek bolognai lazanyéra 16 lej 79 baniért a Lidl Plus-szal, a hazai piros kápia paprikára kilónként 7 lej 49 baniért, valamint az 1 kg-os Don Café szemes kávéra 48 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ról.
2: Hőlik Ballon a 11. Aviators Air Festen. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Air Fest 2026 légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések Hőlik Ballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hideg sörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Air Fest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes. Közérdekű hirdetés következik.
5: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Lekker.

A 80-as, 90-es évek slágerei is természetesen itt lesznek a listán, hiszen minden egyes műsorban szoktunk retro zenét játszani, a retro életérzést próbáljuk visszahozni napjainkba, a szürke hétköznapokba. Hát ezzel is hangolódunk a hétvégére, mert hogy magyar dalok is vannak olyan retrók, amelyek igenis visszaidézik azokat az időket, amikor kevesebb problémánk volt, kevesebb rohanás volt az életünkben, és hogyha meghallgatjuk azt a dalt, ami ezt visszaidézi, akkor teljes mértékben nyugalmat érzünk, és azt érezzük, hogy annyira jó élni, annyira jó meghallgatni ezeket a zenéket, hogy rendesen mindenki sokszor retro zenét hallgat inkább, mint a napjaink toplistás dalait. Szóval azon gondolkodtam, hogy melyik legyen az a magyar felvétel, ami egy picit most bennünket motivál, egy picit most bennünket megnyugtat. Hát itt van a munkadal, mert hogy dolgoznunk azt kell, úgyhogy a 80-as évekből hozom a munkadalt, remélem, hogy ezzel is egy picit megjön a hangulatunk ahhoz, hogy jobban teljesítsünk, jó utakat, balesetmentes közlekedés mindenkinek, és természetesen jó sulit, hiszen most már 8 óra lesz 7 perc múlva.

Drogtesztre köteleznék a diákokat. Folytatódik a Szülőföldön magyarul program. Megkezdi a bajnokságot a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A Mikó Imre jogvédelmi szolgálat szerint elsősorban a magyar közösség megalázását célozza az AUR hazaszeretet kinyilvánítását kötelezővé tevő törvénytervezete. A kezdeményezés előírná a román zászlónapjának kötelező megünneplését, emellett a tisztségviselőket arra is kötelezni, hogy megcsókolják a román trikolort. A törvénytervezetet 71 parlamenti képviselő írta alá, a támogatók között az AUR mellett a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, valamint független és kisebbségi képviselők is vannak. A romániaiak több mint 80%-a támogatná a 14 év feletti iskolások drogtesztelését, derül ki az Informat.ro és az Inscop felméréséből. A megkérdezettek 83,4%-a nagy vagy elég nagy mértékben egyetért azzal, hogy a kamaszok körében ilyen vizsgálatokat végezzenek, míg 15,2%-uk ellenzi az intézkedést. A felmérés az iskolák tanévkezdés előtti felkészültségére is rákérdezett. A válaszadók 45,3%-a szerint az oktatási intézmények nagyon jól vagy meglehetősen jól felkészültek az új tanévre, 45,5%-uk viszont úgy véli, hogy nem megfelelő a felkészültségük. A megszokott ütemben halad a Szülőföldön magyarul program oktatási, nevelési és hallgatói támogatásainak kifizetése. Az idei kérelmek ellenőrzése és feldolgozása már lezárult, így a jogosultak a korábbi évek gyakorlatának megfelelően várhatóan hamarosan megkapják a támogatást. Az összeg fejenként 100 ezer forint, vagyis mintegy 1400 lej. Az előző tanév támogatásait a jogosultak többségének októberben utalták. Idén több mint 229 ezer kérelmet nyújtottak be, az igényléseket március 17-e és április 16-a.

0: meleg lesz adáskörzetünkben, erőteljes felmelegedést jeleznek már a meteorológusok, eső nem várható, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 21 fok körül alakulnak, a déli órákban a 31 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám. Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lé...

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sebszelek bolonyai lazanyéra 16,79 baniért a Lidl Plus-szal, a hazai piros kápia paprikára kilónként 7,49 baniért, valamint az 1 kg-os Donkáfé szemes kávéra 48,99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Pizza?
7: Ham!
6: Burger?
7: Ham!
6: Napi menü?
7: Ham!
6: Girosz?
7: Ham!
6: Éhes vagy?
7: Ham! Kattalj rá a kajára!
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
11: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
13: Közérdekű hirdetés következik.
14: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
13: Közérdekű hirdetést hallottak.
15: Reklámot hallottak.
16: Star Rádió.
15: Vekker! Ettől még a nap is fel kell.

Rádió legnagyobb slágerek változatosan. Jó reggelt mindenkinek, aki esetleg most kapcsolta be a Sztár Rádiót. 8 óra után 19 perccel már mindenki a helyén, a gyerekek az oviban, a diákok az iskolában, a felnőttek pedig a munkában, vagy van, aki még otthon van és pihenget, mert később fog csak dolgozni. Neki jó pihenést kívánunk, irigyeljük. Hargita népe legfrissebb száma van a kezemben, be is hoztam az újságot, imádom ezt a rituálét egyébként. Kimegyek, kinyitom a postaládát és behozom az újságot. Azt érzem, hogy ott vagyok egy 80-as, 90-es évekbeli filmben, és még fontos az, hogy újságot olvassak, mert manapság ugye végig görgetjük a Facebookot, a hírportálokat online, a telefonon keresztül, vagy a számítógépen, laptopon, és csupán ennyi a hírolvasás, viszont itt van kézzel fogható újság van. Az év 254. napjánál tartunk, és még 111 nap van december 31-éig. A címlapon, amit olvasok, az az, hogy évszázados örökségből nemzetközi márka. Ez eddig nagyon jól hangzik, de az még jobban hangzik, hogy az országban elsőként kapott nemzetközi zöld minősítést Hargita megye. A turizmus tekintetében saját generációkon át öröklődött értékeire épít Hargita megye, amely immár az ország első hivatalosan elismert zöld régiója. És a nemzetközileg akkreditált Green Destinations ezüst minősítése nem garantál automatikus vendégészakákat, de globális belépőt biztosít, amely alakíthatja a székelyföldi turizmus jövőjét. Az viszont nekünk ugye fontos, hogy minél több turista legyen. Erről lehet részleteket olvasni az 5. oldalon. Aztán van nyilván programajánló, szokás szerint a címlapon futófesztivált ajánlanak most, hiszen ma és holnap zajlik az idei Running Fesztivál Csíkszereda, a résztvevők többféle táv közül választhatnak, lesz éjszakai terepfutás, maraton, félmaraton, maratoni váltó 10 km, 5 km, és családi futásra is sor kerül, részletek pedig a runningfesztivál.ro honlapon olvasható, úgyhogy aki szeretne ezen részt venni, át kell utazzon Csíkszeredába. Aztán mondom, szaladjon át, de ott aztán majd szaladgálhat eleget. Pakolj és indulj címmel van még egy kis cikk itt a címlapon. Mi történik, amikor egy fiatal hazaköltözik, és nem egyszerűen visszailleszkedni akar, hanem közösséget építeni is. Nos, Nagy Hunor és társai a pekengóval nem sportolókat szeretnének nevelni, hanem olyan fiatalokat összehozni, akik szeretnek mozogni, kint lenni és új dolgokat kipróbálni. Vagyis sziklamászás, terepfutás, kerékpározás, vagy éppen egy parkban szervezett közösségi program. Náluk nem az számít, hogy ki a gyorsabb, erősebb vagy ügyesebb, hanem az együtt megélt élmények. Erről lehet olvasni, gondolom, Nagy Hunorral lesz egy interjú a 11-12. Oldalon. Ennyit a címlapról, a részletekről pedig még hamarosan beszélgetünk, hiszen bele fogunk lapozni a Hargita népébe. Pénteken mindig a legvastagabb az újság, gondolom, hogy van benne műsorajánló, vagy ez meg az szoktak lenni keresztrejtvények több hétvégére, hogy nehogy unatkozni akarjunk. Mindenki táncol, a 90-es években minden más volt. Várom a kérdésemre a választ, a nap témája az az, hogy neked melyik a kedvenc retro zenéd, vagy mi az, ami a 80-as, 90-es évekből a legjobban hiányzik, és szívesen visszahoznád. Na, nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket írtok a Sztár Rádió Facebook oldalán, a kommentben.

énekelt, 8:30 után vagyunk, 4,5 perccel. Szeptember 11-ét írunk, hát most már tényleg mindjárt hónap közepénél járunk. Nagyon durva, hogy telik az idő, és az is durva, hogyha arra gondolunk, hogy szeptember 11-én mi történt, pontosan 25 évvel ezelőtt, 2001-ben. És olyan, mintha most lett volna, és eltelt már 25 év. Nem tudom, mennyire emlékeztek, hogy támadás következtében omlott össze a világ egyik legmagasabb épülete, a New York-i World Trade Center. 25 évvel ezelőtt, 2001-ben, tehát ez egy nagyon szomorú történés volt, és az egész világ erről beszélt. És a 2819-es szám az nem a teljes végleges áldozatszám. A 2001. szeptember 11-i támadásokban 2977 áldozat vesztette életét, nem számítva ugye a 19 gép eltérítőt is. De mi történt pontosan aznap, mert mindenféleképpen kell erről beszélni. Ugye kedden reggel 2001-ben, az egy keddi nap volt, ma már péntek van, egy terror szervezettel kapcsolatban hozott gép eltérítő 4 utasszállító repülőgépet térítette el az Egyesült Államokban. Az első gép, a 11-es járat 8:46 csapódott a New York-i World Trade Center északi tornyába, aztán rá 17 perccel később, 9:03 a 175-ös járat a déli toronyba csapódott. Ekkora már világossá vált, ugye, hogy nem balesetről van szó, hanem összehangolt támadásról, és a két toronyban hatalmas tűz keletkezett. A déli torony 9:59, az északi torony pedig 10:28 omlott össze, és a támadás, valamint az összeomlások következtében New Yorkban rengeteg civil, tűzoltó, rendőr és mentő vesztette akkor életét. Közben egy harmadik eltérített gép, egy 77-es járat 9:37 a washingtoni Pentagon épületébe csapódott, és a repülőgép fedélzetén mindenki meghalt, valamint a Pentagonban tartózkodók közül is elég sokan. A negyedik kép pedig a 93-as járat volt, a Pennsylvania felett zuhant le Shanksville közelében 10:03. Az utasok a telefonhívásokból értesültek akkor arról, hogy mi történt a többi géppel, majd megpróbálták visszaszerezni az irányítást, és a vizsgálatok szerint fellázadtak a gépeltérítők ellen, így a repülő nem érte el a tervezett célpontját. Úgyhogy a támadásokban összesen 2977 ember halt meg 25 évvel ezelőtt, köztük a 4 repülőgépen utazók, a World Trade Centerben és a Pentagonban tartózkodók, valamint a mentésben résztvevő tűzoltók, rendőrök és más segítők is. Persze emellett akkor több ezer ember meg is sérült, és az egészségügyi következmények évtizedekkel később is érintik nyilván azokat, akik a romok között dolgoztak. Hát a tragédia után az FBI történetének egyik legnagyobb nyomozása indult el, és több mint 500 ezer nyomot vizsgáltak, és több mint 4000 különleges ügynök vett részt a munkában. Úgyhogy ma azokra emlékezünk, akik életüket vesztették 2001-ben, és azokra is, akik mások megmentéséért életük kockáztatásával indultak a segítségükre. Soha nem felejtjük el szeptember 11-ét, hiába, hogy itt élünk Erdélyben, de igenis ez egy nagy tragédia volt világszerte. Englishman in New York Sting felvételével fogok menni tovább 1987-ből.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piroskápia paprika kilója 7 lej 49 bani, és a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.

Drogtesztre köteleznék a diákokat. Folytatódik a szülőföldön magyarul program. Megkezdi a bajnokságot a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A Mikó Imre jogvédelmi szolgálat szerint elsősorban a magyar közössége megalázását célozza az AUR hazaszeretet kinyilvánítását kötelezővé tevő törvénytervezete. A kezdeményezés előírná a román zászló napjának kötelező megünneplését, emellett a tisztségviselőket arra is kötelezni, hogy megcsókolják a román trikolort. A törvénytervezetet 71 parlamenti képviselő írta alá, a támogatók között az AUR mellett a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, valamint független és kisebbségi képviselők is vannak. A romániaiak több mint 80%-a támogatná a 14 év feletti iskolások drogtesztelését, derül ki az Informat.ro és az Inscope felméréséből. A megkérdezettek 83,4%-a nagy vagy elég nagy mértékben egyetért azzal, hogy a kamaszok körében ilyen vizsgálatokat végezzenek, míg 15,2%-uk ellenzi az intézkedést. A felmérés az iskolák tanévkezdés előtti felkészültségére is rákérdezett. A válaszadók 45,3%-a szerint az oktatási intézmények nagyon jól vagy meglehetősen jól felkészültek az új tanévre, 45,5%-uk viszont úgy véli, hogy nem megfelelő a felkészültségük. A megszokott ütemben halad a szülőföldön magyarul program oktatási, nevelési és hallgatói támogatásainak kifizetése. Az idei kérelmek ellenőrzése és feldolgozása már lezárult, így a jogosultak a korábbi évek gyakorlatának megfelelően várhatóan hamarosan megkapják a támogatást. Az összeg fejenként 100 ezer forint, vagyis mintegy 1400 lej. Az előző tanév támogatásait a jogosultak többségének októberben utalták. Idén több mint 229 ezer kérelmet nyújtottak be, az igényléseket március 17-e és április 16-a között lehetett benyújtani. Hazai pályán kezdi az új bajnoki idényt a VSK-n Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata. A Palatka Barna és Kopacz István Csongor által irányított együttes az A-osztály B csoportjában játszik, az alapszakasz első fordulójában a tavaly még az élvonalban szereplő segesvári VSK-val csap össze. A mérkőzést vasárnap, szeptember 13-án 18 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban. Idegenben játszik az FC Székelyudvarhely labdarúgó csapata. A harmadosztályos bajnokság harmadik fordulójában szombaton 17 órától az SFC a Brádul Putna együttesének vendége lesz. A Gyergyószentmiklósi VSK ugyanebben az időpontban a Csészémi Páskány együttesét fogadja. Ma ismét nagyon meleg lesz adáskörzetünkben, erőteljes

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sebszeleg bolognai lazanyéra 16 lej 79 banért a Lidl Plus-szal, a hazai piros kápia paprikára kilónként 7 lej 49 banért, valamint az 1 kg-os Don Café szemes kávéra 48 lej 99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Dupla torna, dupla győzelem. A tejból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tekbol tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tekbolból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. 9 óra után vagyunk 17 perccel, hát vártuk a stúdió vendégeket, de még nem érkeztek meg a TEDx szervezői, vagyis Szakács Pál István, Berkeci Zsolt és Pálfi Kinga. Egyelőre még zenélgetünk tovább, és gyorsan egy közérdekű információt szerettem volna elmondani, viszont viszont most látom, hogy ez csak 9 óráig tartott, vagyis közzétettek egy olyan értesítést, hogy nem lesz víz 8 és 9 óra között ma a Hunyadi János utcában, a Dózsa György utcában, a Mihály Eminescu utcában, de most már 9 óra elmúlt, úgyhogy reméljük, hogy ezt a vizet vissza is adták. A szolgáltatás viszont az újrainduláskor zavaros lehet, úgyhogy számoljatok ezzel ezekben az utcákban. James Hype felvételével pedig tovább megyünk Ferrari üzemmódban, és reméljük, hogy Ferrarival fognak megérkezni a stúdió vendégek is, mert alig marad időnk beszélgetni az idei TEDx-ről.

0: TV. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Star Rádió.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: Egy picit késéssel, de annál nagyobb szeretettel fogom köszönteni a kedves vendégeket, akik megérkeztek, hiszen az idei TEDx konferenciáról fogunk beszélgetni a szervezőkkel. Itt van a stúdióban Pálffy Kinga, a TEDx udvarhely projektmenedzsere, és Berkeci Zsolt, a Hargita Business Center igazgatója, szintén szervező. Sziasztok!
1: Szia! Köszönjük a hallgatókat!
0: És a Facebook nézőket is ugye élőben megyünk és néznek. Na, hogy vagytok így péntek fejében? Fáradtság, izgatottság, kíváncsiság, kiben mi van inkább?
1: Mindig bennünk van az izgalom, főleg pénteken, hát már igazából csütörtöktől elindulnak a pillangók, és elkezdenek a gyomrunkban repkedni minden irányban, úgyhogy látszik is rajtunk, ilyenkor egy kicsit zakkantan jövünk, megyünk a városba, pakolunk, szervezünk, pakolunk, telefonálunk.
2: Igen, azért is késtünk egyébként, elnézést a késésért, azért is késtünk, mert éppen itt igazítottuk, hogy hova állítsák fel a rendezvénykaput, a Steve Vuittont, hogy hova tegye el a padlóelemeket, úgyhogy igen, nagyon benne vagyunk a szervezésben már.
0: Hát ha nem mi, akkor senki nem hallja, hogy itt milyen nagy szervezkedések vannak. Kopácsolnak, fúrnak, faragnak, le van zárva az utca, nem tudunk bejönni autóval, úgyhogy mi észleljük azt, hogy itt valami készülődik, és holnap egy nagy eseményre kerül sor Székely udvarhelyen. TEDx udvarhely tehát. Még mindig van szerintem olyan rádióhallgató vagy városlakó, aki nem tudja, hogy mi is az a TEDx.
1: Igen, a TED koncepció tulajdonképpen, ami Amerikából indult, San Franciscóból, az egy olyan konferencia formát hozott életre, amiben izgalmas, elsősorban a kutatások, a tudomány, a művészet vonalán igazából újat alkotó gondolatokat, vagy gondolatformáló ötleteket próbáltak bemutatni az embereknek, de nem egy órás előadásban, vagy másfél órás előadásban, amihez szoktunk általában konferencián, hanem nagyon tömören, nagyon röviden, 18 percben. És ez a célja. Utána franchise-szerűsítették ezt az egészet, már csak abban az értelemben, hogy elég komoly szabályoknak kell megfelelni annak a szervezetnek, egy non-profit szervezetnek, amelyik tovább szeretné ezt vinni, és onnan jön a kis X, tehát, hogy mindenki, aki ilyen franchise-ban tovább viszi a TED-nek a gondolatát, ott van mellette a kis X, és egy helyiség név, vagy egy földrajzi helynek a neve, ilyen a például a budapesti Danubia, vagy amilyen a TEDx udvarhely is, ahogy mi pályáztuk meg, és a licenszet erre kértük. Minden évben meg kell újítani a licenszet, minden évben be kell küldjük az előadásoknak a felvételét, amennyiben az előadásokban fényképek, hivatkozások vannak, akkor azoknak a szakmai hátterét is el kell küldjük. Tehát amikor azt mondjuk, hogy komoly szabályoknak kell megfelelni, ez tényleg így van, nem állíthatja valaki azt, hogy a levegő sűrű, anélkül, hogy mellé tenni azt a tanulmányt, ami alapján hivatkozik erre. Tehát hogy ezért a nagyon-nagyon rigorózus tudományos szempontból, ugyanakkor mindig az a cél, hogy sziasztok, az én nevem, azért jöttem, hogy ezek teljesen kimaradnak, és egyből célra törően a felépített gondolatot kell továbbadni az embereknek.
2: Azért szeretem egyébként ezt a TEDx-et, mert nem kell egy udvarhelyinek, vagy udvarhelyszékinek Budapestre, Kolozsvárra, vagy Bukarestbe utaznia, hogy inspiráló emberekkel találkozzon, hanem tényleg ebben ez a közösség itt olyan embereket, olyan gondolatokat kap egy sűrített napban, amit haza tud vinni magában. És hát hatodik alkalommal szervezzük meg, Kinga említette, hogy van ez a kis X, az azt jelenti, hogy nagyon sok város, nagyon sok izgalmas helyen megpróbálták már a TED formátumot. Minket azért igazol, hogy hatodik alkalommal szervezzük meg. Itt a környéken
1: is. És a közönségünket is igazolja.
2: Igen, mert nagyon kíváncsiak, és érdemes ezt elhozni minden évben udvarhelyre.
0: Épp azt akartam kérdezni, hogy szerintetek miért maradt meg úgy évről évre udvarhelyen ez az esemény? Mi segített ebben?
1: Talán azért, mert tény az, hogy mi is résztvévén más TEDx konferenciákon is látjuk azt, hogy tényleg apait, anyait beleadunk, és itt egy nagy tapsa csapatnak, akik nincsenek itt mellettünk, de 120%-kal a hátunk megett állnak, ráadásul teljesen önkéntes alapon. És nem csak konferenciát, hanem élményt próbálunk nyújtani a résztvevők számára. Ez azt jelenti, hogy a kávésaroktól kezdve az ízletes ebéden át teret és közeget teremtünk annak érdekében, hogy ne csak meghallgassák ezeket a gondolatokat, amit mondjuk egy YouTube videóból is meghallgathatnak, hanem hogy kapcsolódjanak, hogy tovább vigyék ezeket a gondolatokat, hogy ütköztessék a saját életükkel és a saját barátaik életével ezeket. És valahogy élményé varázsoljuk. Tehát nem csak egy száraz, amennyiben mondhatjuk száraznak a TED formátumot, de nem csak egy száraz előadást kapnak, hanem közösségi élményt. És én azt hiszem, hogy ez a kulcsa.
2: Abszolút, hát igen, és Udvarhelyen van egy olyan közösség, aki kíváncsiak más emberek történeteire, és hát ezért is érdemes dolgozni annak a több tíz fős csapatnak, hát akik most így az utolsó napokban nagyon, de nyilván már nagyon régóta dolgoznak, kezdve az előadók a téma kigondolásán, az előadók meghívásán, a velük való kapcsolattartás, a vendéglátósok munkája benne van, ugye most a helyszíni munka, szóval nagyon sok mindennek össze kell állni ahhoz, hogy holnap reggel 9:30-kor itt minden flottó működjön, és hát nyilván nekünk ez a lényeg, hogy a résztvevők azt érezzék, hogy ez a 7-8-10 óra, amit együtt töltünk hónap, az nagyon tömény, de hogy érdemes tudni azt, hogy ez több hónap munka előzi meg, és hát van
1: ezt
2: csak...
1: mondhatjuk, hogy ez egy év munkája.
0: Egy év? Már a következő TEDx-et lehet szervezni jövő héttől?
1: Tehát úgy képzeld el szervezési szempontból, hogy igen, lejár a maga a holnapi nap, utána elkezdjük a videóknak a feldolgozását, a videók feliratozását, azt beküldjük, amennyiben ugye elfogadják, nincs kérdésük, stb., akkor publikálásra kerülnek a TEDx-nek a YouTube csatornáján, és már elő kell készítsük a licencet annak érdekében, hogy megújítsák ezt a következő évére. Úgyhogy akkor mi már le kell zárjuk, ki kell értékeljük az idénit, és már előre kell vetítsük a jövő évi témánkat, miért azt választottuk, milyen elképzeléseink vannak, milyen meghívottjaink lesznek, tehát hogy ahogy ez lejár, kiértékeljük, és utána állunk neki a jövő évinek a szervezéséhez.
2: Igen, nem is nagyon szoktuk ünnepelni. Kiértékeljük, hát mi volt jó, mi volt rossz, de inkább mi volt rossz, mit kell javítani, és vágunk bele a következő évbe.
0: Az jó, mert pont meg akartam kérdezni, tényleg, hogyha visszamegyünk az időbe, akkor hány hónappal ezelőtt kezdődik a szervezkedés, de akkor megkaptam a választ. Jó, már akkor a következőre lehet szervezni. Az idei téma az akarat ereje.
1: Így van.
0: Ezt akkor már tavaly kitaláltátok, miért pont ezt a témát választottátok?
1: Kreatív folyamat a témaválasztás, amikor összeülünk mindannyian, és kezdjük azokat a gondolatokat megfogalmazni mi magunk is, amik aktuálisan foglalkoztatnak. Ütköztetjük ezeket, megvitatjuk, kinek mi tetszik leginkább, általában szavazással döntünk arról, hogy melyik téma az, amelyik leginkább az egész társaságot foglalkoztatja, és annak mentén indulunk el, tehát hogy nincsenek itt ilyen listáink, hanem mindig kreatívan közösen választjuk meg a következő év témáját. És utána az előadókat ennek megfelelően kezdjük keresni, úgy, ahogy az idén is volt, ugye most az akarat erejéről beszéltünk, ez egy elég tág fogalom, és annyi rendkívüli ember ér körülöttünk, akit sokszor nem veszünk észre, és nem értékelünk eléggé, hogy megmutathassák azt, hogy mennyi mindenre képesek egyébként, de hogy ugyanezt történik a következő évnél is, vagy ez volt az előző években is, hogy kerestük azokat a kiváló embereket, vagy igyekeztünk észrevenni ezeket a kiváló embereket, akik itt élnek körülöttünk.
2: Igen, a téma kiválasztása egyébként sokkal nehezebb, mint elsőre tűnhet. Tényleg ez egy fejtörés szokott okozni a csapatnak, de szerencsére a szavazás, elegen vagyunk, és
1: jó
2: elég sokféle, de hogy a szavazás az mindig jól sikerül, és az akarat ereje az egy, azt szerintem egy nagyon vagány cím és téma, és hát sikerült a csapatnak olyan előadókat meghívni, behozni, akik igazolják, hogy az akaratnak mekkora ereje van. Most a tegnap esti filmvetítés jut éppen eszembe, ahol egy hegymászó pár történetét ismerhettük meg jobban, mi, vagyis hogy én személyesen, de hogy ott is tényleg megmutatta az akaratnak az erejét, az, hogy az akaratnak ereje mennyire, mire képes, úgyhogy szerintem a többi előadó is hozni fogja ezt a hangulatot, és inspirálódva, gondolatokat hazavíve, azt fogjuk mondani a szombat este, hogy igen, ezt megérte.
0: Igen, akkor ezt kijelenthetjük, hogy egy fő szempont az volt az idei előadók sorában is, hogy az előadás történetében jelen legyen az akaraterő.
1: Igazából azt szokták mondani, hogy a motiváció az olyan, mint egy rossz barátnő, soha nincs ott, amikor kéne. Mindig arra hivatkozunk. De igen, és ez az akaraterő az, ami felülbírálja, felülírja és erősíteni tudja a motivációnkat. Tehát amikor az nincs meg, akkor valamiben kell kapaszkodni. És az idei előadóink pont arról beszélnek majd, hogy teljesen különböző életterületeken, teljesen különböző szakmából érkezve, hogyan fonódik össze a szakmai és az emberi hétköznapi életük az akarattal. Hogy mennyi mindent tudtak megcsinálni, annak köszönhetően, hogy nem mondták azt, hogy jaj, hát ilyen az élet, ó de kár.
0: És feladják.
1: Igen, hanem kerestek még egy kis kaput, még egy kis kaput, még egy kis kaput, és tényleg bármelyik előadónkra gondolunk, egyszerűen már most ledöbbenünk azon, hogy te jó ég, mit valósítottak meg, csupán azzal, hogy egy kicsit jobban akarták, mint mi.
0: Minden TEDx-en az előadó körében azért vannak húzónevek, vannak helyi előadók is, vannak román előadók is. Elég sokféle területről érkeznek az idei előadók, úgyhogy szeretném, hogyha tényleg elmondanánk a listát, hogy kiket is hallhatnak holnap a TEDx udvarhelyen itt a résztvevők, mert jól összeállt a lista, tetszik.
1: Abszolút, abszolút, nagyon-nagyon. De hát mi minden évben
2: kielégít egyébként, amit, ahogy mondott te is, tényleg van olyan név, akit álmodból felébesztenek, és tudod, hogy ki az? Ilyen Bölöni László.
1: Igen. És vannak nevek, akiket érdemes megismerni, és hogyha most meghallgattad, akkor biztos, hogy egy életen keresztül emlékezni fogsz rájuk. Ilyen például Dino és Marlene Mititánu, akikről szólt a tegnap esti film. Dino Mititánuról azt érdemes tudni, hogy 86 éves, és 70 és 80 éves kora között 30 vagy 33 4000 fölötti csúcsot mászott
0: de
1: meg.
0: Édes Istenem.
1: A 70 és 80 éves, azt hiszem, terveink és céljaink nem feltétlenül erről szólnak hétköznapi emberként.
0: Túléljük.
1: Igen, fogorvos szakmából kimozdulva.
0: Ez nagyon jó.
1: Úgyhogy például őket fogjuk hallgatni, de ugyanígy egy nagyon izgalmas név, főleg azoknak, akik a kommunizmus utáni időszakban kalózfilmeket néztek nyugatról, Irina Margareta Nisztor neve. Ő volt a román hangja minden egyes szereplőnek, és be is játszottunk egy kis részletet, hogy Arnold Schwarzeneggertől kezdve Chuck Norrison keresztül, és Chuck Norris összes ellenségének is ő volt a hangja, de legalább ennyire izgalmas az, hogy ő soha nem tanult angolul, hanem autodidakta módon tanulta meg, azóta még beszél 5 nyelvet, filmkritikus, és hogy kvázi nulla eséllyel, de nagy akaraterővel azért, hogy a kommunizmusban valami hozzáadott értéket teremtsen, meglépte, és több mint 3000 filmet szinkronizált csupa suhogó egyedül a hangjával. Úgyhogy ez tilos volt abban az időben.
2: Igen, de hát tényleg nagyon szerintem nagyon fogják szeretni a nézők a helyi előadóinkat, és ugye Buti Laci, Katona Laci, már elnézést tőlük, hogy így lacizom őket, mert ugye nem vagyunk azért annyira közeli viszonyban, de hogy számunkra annyira ismerős az ő történetük, vagy a munkásságuk, hogy már merészkedem tegezni őket, vagyis így becézni, de hogy szerintünk ők tényleg a saját történetükkel, a saját munkásságukkal inspirálóak lesznek, és hát itt vannak közöttünk, itt élnek köztünk, kicsit igyekszünk jobban megmutatni őket, és ugye helyi előadók mellett azért ugye említetted azt, hogy belföldi, és ez többnyire tényleg nézve az előadók listáját, itt eléggé belföldi, egy Budapestről érkező
1: Farkas Levente András, akit a fiatalok ismernek, Irina Nisztort mi ismerjük inkább.
2: Igen. Szóval elég sok román nyelvű előadónk is van, és szeretjük őket. Szeretjük őket, mert nagyon alázatosak, nagyon szívesen jönnek Székelyudvarhelyre. Meglepődünk, hogy ismerik Székelyudvarhelyet, vagy voltak már, kötődnek valamilyen formában Székelyudvarhelyhez, és hát azért minden évben az az igazság, hogy megtapasztaljuk azt, hogy itt érdemes kapcsolódni ezekkel az emberekkel, és hát nem szoktunk csalódni. Román nyelvű előadóink.
0: Most se fogunk szerintem. Nem. Hát ez egy egész napos előadás, tehát azért hány van összesen? Tizen?
1: Így van. 10 előadásunk lesz az idén, 11 előadóval, de ugye Marlen és Dinu egy előadást tartanak meg, úgyhogy 11 órakor indítunk, már 9:30-tól regisztráció lesz, úgyhogy mozgalmas lesz a holnapi nap is itt a szomszédban. És 11 órakor kezdődik maga az előadás. Az első tömb az egy óráig fog tartani, egy óra után lesz egy másfél órás ebédszünetünk, amikor van idejük egy picit elhelyezkedni a gondolatoknak, egy picit megemészgetjük az ebéddel együtt, leöblítjük egy kis kávéval, és akkor jön a második előadás tömb, aminek a zárása az egy kocintás, ki egy pohár borral, ki egy pohár gyümölcslével, vagy limonádéval, de mindenképpen szeretnénk a résztvevőinkkel, a közönségünkkel együtt lezárni és kocintani arra, ami remélhetőleg egy kiváló, izgalmas és tényleg inspiráló nap vége lesz.
2: És levezetjük az egészet egy koncerten, egy jazz koncerten, mert hogy előadóink között itt lesz Luisa Zan, aki nem ismeretlen az udvarhelyiek, udvarhelyi közönség számára. Most a TEDx formátumban is lesz alkalmunk őt jobban megismerni, az ő történetét, de igen, szeretjük azért ezt a laza levezető programot, és ezt minden évben, vagy egy humoreste, ugye valamelyik évben Bödöcs Tibor volt a humorestjével, de hogy a tavaly a Hadjazz Band koncertjére.
0: Igen, az nagyon megmaradt nekem. Úgy éreztem magam ott akkor, mint hogyha Budapesten lennék egy ilyen, nem tudom, egy ilyen elit helyen, és húzzák nekem ott a...
2: Ráadásul egy sportcsarnokból.
0: Igen. Nagyon-nagyon magán volt. Nagyon jó volt az. Úgyhogy igen, vannak kísérő programok is, aki nem volt még TEDx-en, az...
1: Van kis performance, ami felvezeti az előadásokat. Tehát erre mondtam, hogy igyekszünk figyelni, hogy ne csak egy tömény előadás sorozat, hanem élmény alapú legyen ez a nap.
2: Igen, mert alapvetően nem kihívás, az az igazság, most nem akarok nagyképűnek tűnni, nem kihívás nekünk rendezvényt szervezni. Nyilván mindig szeretünk a visszajelzések alapján valami újdonságot, valami jobbat, valami minőségibet behozni, de nem az a célunk, hogy egy újabb konferenciát szervezzünk udvarhelyre, hanem élményt szeretnénk nyújtani, és hát ezek az emberek segíteni fognak ebben, szerintem.
1: Igen, és még talán érdemes megemlítsük előadóink között Kádár Magort is, hiszen Kádár Magort is sokan ismerik udvarhely környékén, ugye azért az erdélyi magyar kommunikációs vonalnak egy meghatározó alakja, és ő is egy nagyon izgalmas előadással készül, ami egy picit újra keretezi azt, ahogyan a szakembert látjuk a színpadon, vagy az előadástérben, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk Magornak is az előadását, illetve ugyanúgy igyekszünk minden évben behozni olyan embereket, akik itt élnek közöttünk, és lehet, hogy nem is ismerjük őket. Somodi Júlia lesz egy ilyen előadónk, aki meseterapeutának tanul, most már a vége fele van, és úgy került egyébként marketinges, jogi háttérrel a mese közelébe, hogy a nagyfia egy degeneratív betegséggel küzd, és így tanulta meg, hogy a mese nem csak az igazából nem csak a sárkányról szól, hanem arról is, hogy hogyan tudjuk levezetni azokat a feszültségeket, hogyan tudjuk feldolgozni a félelmeket, amik az életünk mindennapjait képezik, és ezt nem csak magának tanulta meg, hanem kamatoztatni próbálja közösségi szinten is.
0: Mivel ezt a sok-sok előadót azért így felsoroltátok, elmondtátok, az embernek tényleg megjön a kedve a TEDx-hez, viszont már nincsenek jegyek, ugye elfogytak? 200 résztvevő?
1: 284.
0: Vagy 284.
2: Teltházzal megyünk.
0: Teltház, de most így a Stúdió moziban lesz, ugye tavaly ott volt a Rákóczi Centerben. Miért választottátok? Ismét miért jöttetek vissza a gyökerekhez?
2: Van a mozinak egy sajátos hangulat, és úgy gondoljuk, hogy illik ehhez a konferencia élményhez, és nyilván szeretnénk azt is, hogy legyen a törzs közönségünk mindenképp kapjon helyet, de hogy legyen egy ilyen bensőségesebb hangulat ennek a konferenciának. Nyilván ezt...
1: A behind the scenes mögött az is van, hogy egy csarnokot átrendezni olyan szinten, hogy az egy konferencia tér legyen, ahol élményekben gazdagon jössz el, az egy nagyon-nagyon nagy és megterhelő munka.
2: Mindenfélét kipróbáltunk. Már azt látjuk, hogy ennek a konferenciának megvan a közönsége. Ez a közönség, ez elég nagy tud lenni, akár benne van ebben a rendezvényben az 500 fő is. szeretnénk visszatérni majd idővel a művelődési házba.
0: Ott azért többen elférnek.
1: Igen. Így van, így
2: és
1: van.
2: És az méltó helye tud lenni végső soron a TEDx-edvareinek.
1: De ugye a TEDx-ed nem a nyilván, tömeg a lényege. Igen. Tehát nem az, mint egy koncert, hogy akkor minél többen gyertek el, hanem ahogy Zsolt is említette, van egy bensőségessége, nagyon sokan visszatérnek, tényleg törzsközönségünk van, akik visszajáró vendégeink, és nekünk is ez azért olyan jó, mert az valahol valamit...
0: Visszajelzés ez nektek igen, is, hogy valamit igen. Jól csináltok, hogyha ismét
2: ezért
0: évvel
2: ezért merjük már a színpadon kijelenteni, hogy jövőben is lesz pedig szudvarhely. Nyilván ez elhamarkodott ígéretnek tűnik néha, de hogy alapvetően van egy hajtóerő abban, hogy belevágjunk a munkába. Igen, és a mozi egy ilyen szempontból egy jó helyszín, és hát a táncműhely is jó házigazdának bizonyul. Nagyon sokat tettek azért, hogy olyan tér, olyan előadói tér fogadjon minket és a közönséget, ami illik ehhez a konferenciához, ehhez az élményhez. Megújult a sok szempontból a nézőtér, szőnyegezték a teret, technikában is nagyon sokat fejlesztettek, úgyhogy szerintünk most udvarhelyen nincs ennél jobb helyszín ennek a konferenciának.
1: Amit ezúton is köszönünk nekik.
0: Két kérdésem maradt. Mit szeretnétek, hogy a résztvevők holnap este hazavigyenek magukkal?
2: Én alapvetően nem azt, lesz 10 előadásunk pontosabban, nem az, hogy mindegyikből valamit hazavigyenek, valamit tanuljanak, hanem hogy élményekkel gazdagodjanak, beszélgessenek, ugye elég nagy hangsúlyt fektetünk a előadásuk közti szünetekre, élményekre is. Legyen egy-két érzés, gondolat, amit hazavisznek, és amivel gazdagodnak.
1: És talán legyen egy dolog, amin tudnak változtatni, és meg tudják a saját életükben élni azt, hogy igen, hogyha eléggé akarom, akkor tud ez más lenni.
0: Ha egyet kiemelhetnétek az előadások közül, akkor melyik az, amit a legjobban vártok?
1: Hú!
0: Ti is ott lesztek a nézőtéren.
2: Én kicsit úgy vagyok, mint a labdaszedő a pályaszélén a foci meccsen, hogy nem tudok a meccsre figyelni, csak arra, hogy a labda éppen merre tart, igen, hogy mikor kell ezt összeszedni. De ha engem kérdez, én a helyi előadókra kíváncsi vagyok, hogyan fog rájuk rezonálni a közönség. És a tegnap esti film vetítése után Dino és már nem itt uh-huh. vagyok kíváncsi.
1: Igen, és egyébként jó, hogy feltetted ezt a kérdést, mert csak kihagytunk egy előadót, aki Daniel Zonta. Ő a brassói rendőrfőkapitányságnak a munkatársa. Én azt hiszem, hogy rá vagyok a legkíváncsibb, hogy rendőrként, rendőri szemlélettel mit fog tudni mondani az udvarhelyieknek, ami egy picit tovább gondolásra készteti őket.
0: Szuper, hát mi nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és létrehoztátok újra az inspiráló gondolatok és történetek találkozási pontját, úgyhogy ezért a nagy gratuláció jár nektek.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük a csapat nevében is, mert nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy ez mekkora iszonyat csapatmunka.
0: Elhiszem, egy sikeres napot kívánok holnapra, és jó szórakozást mindenkinek, irány vissza dolgozni.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen.

0: like music.
1: Sztárreklám. A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piros kápia paprika kilója 7 lej 49 bani, és a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Hőlégballon a 11. Aviator Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviator Airfest 2026 a Légi Fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hidegsörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: sok balesetet okoznak a kerékpárosok. Nálunk van a legkevesebb álláshirdetés. Kiesett a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! 300 fő lenne a román parlament maximális létszáma. A képviselőház az AUR és az USZERÉ kezdeményezésére két erre vonatkozó törvénytervezetet küldött szakbizottsági vitára, és egy 15 tagú munkacsoportot is létrehoznak a képviselők és szenátorok számának csökkentését célzó javaslatok vizsgálatára. A testületnek azt is meg kell vizsgálnia, hogyan változna a mandátumok eloszlása a választókerületek között, illetve milyen hatással lenne a létszámcsökkentés a kisebb megyék és a nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletére. Hargita és Kovászna megyében hirdették meg az év eleje óta a legkevesebb állást az eJobs álláskereső portálon. Országszerte közel 150 ezer állás lehetőséget tettek közé, ezek csak nem felét, mintegy 71 ezeret Bukarestben kínálták. A fővárost Brassó, Ilfov, Kolozs, Jász, Konstanca és Temes megye követte a rangsorban. A legtöbb munkavállalót értékesítési, ügyfélszolgálati, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési és könyvelési területekre keresték. A legtöbb állást kínáló megyékben a nettó átlagbér 5000 és 6500 lej között alakult, Bukarestben elérte a 6500 lejt, míg Kolozs és Temes megyékben 5800, illetve 5500 lej volt. A kerékpárosok szabálytalanságai okozzák a legtöbb súlyos közúti balesetet Hargita megyében. Derül ki a megyei rendőrség augusztusig készített elemzéséből. Az év első 8 hónapjában 71 súlyos közúti baleset történt a megyében, amelyekben 10-en vesztették életüket. 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben sérültek meg. A balesetek több mint egyharmadát, összesen 25 esetet kerékpárosok szabálytalansága okozta. Ezekben két ember meghalt, 23-an pedig súlyosan megsérültek. A rendőrség szerint a biciklis balesetek közül 5-ben a kerékpáros ittas állapotban közlekedett. Negyeddöntőt játszott a női kosárlabda világbajnokságon a magyar válogatott. A magyar csapat az Egyesült Államok ellen lépett pályára Berlinben, az amerikaiak 108-56-ra győztek. A másik három negyeddöntőt is lejátszották az elődöntőkben szombaton Franciaország a házigazda Németországgal, Spanyolország az Egyesült Államokkal csap össze. Folytatódott a labdarúgó bajnokok ligája, tegnap este befejeződött az alapszakasz első fordulója. A PSV Eindhoven 1-1-et játszott a Shakhtar Donetskkel, szintén 1-1 lett a Fenerbahce-Róma találkozó eredménye. A Bayern München Bodø/Glimt mérkőzés 5-0-ra végződött, a Como 4-1-re verte az RB Leipziget, a Slavia Prága hazai pályán 3-2-re kikapott a Lens-tól. A Manchester United pedig 4-0-ra verte az azeri Sabát. Napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek akár a 30 fokot is meghaladhatják. A széljárás gyenge marad, csapadék nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Közelebb, közelebb hozzád! 100.8! 100.8!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piroskápia paprika kilója 7 lej 49 bani, és a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20, telefon 0758 22 88 30.
5: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
6: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazurt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
2: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
8: Pizza?
9: Ham.
8: Burger?
9: Ham.
8: Napi menü?
9: Ham.
8: Girosz?
9: Ham.
8: Éhes vagy?
9: Ham. Kattalj rá a kajára!
10: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a világszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
11: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
12: Közérdekű hirdetés következik.
13: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
12: Közérdekű hirdetést hallottak.
14: Reklámot hallottak.
15: Sztár Rádió.
16: Sztár Rádió.
15: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

nincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés.

A Mascheri DJ Antoine és The Beat Shakers felvétele egy picit franciásan, 10:30 lesz 6 perc múlva. Lejárt a beszélgetésünk a TEDx-ről, azelőtt pedig közzétettem egy fényképet, hát én is követem a trendet, és kipróbáltam a rádiós műsorvezetőként, hogy néznék ki a 80-as években, de nagyon-nagyon vagány, és én egyszerűen imádnám azt a korszakot, imádom is, minden, ami retro, úgyhogy hallgatunk retro zenét most ebben az órában, és Cyndi Lauper felvétele érkezik 1983-ból, itt lesz a Modern Talking, és majd a 2000-es évek elejéről meghallgatjuk a Desperádót. Várom a válaszokat a nap témájára. Nyilván, hogy nem nyereményjáték, de attól még kell kommentelni, nem? Csak akkor kell kommentelni, amikor sorsolunk. Ezt azért nem árt elfelejteni, hogy folyamatosan várjuk a visszajelzéseket és a kérdésekre a válaszokat akkor is, hogyha épp nem nyerhettek ajándékot. Nektek milyen életérzésetek van a retroval kapcsolatban? A mai nap témája, neked melyik a kedvenc retro zenét, vagy mi az, ami a 80-as, 90-es évekből a legjobban hiányzik, és szívesen visszahoznád? Veronika írta, hogy 79-ben születtem, de ha tőlem telhetne, mindent visszahoznék azokból az évekből. Nekem csodás volt minden, és akkor volt igazi gyerekkor zene. Éva írta, bármi jöhet, ami retro, szívesen visszamennék a 90-es évekbe, és Attila azt írta, hogy bármelyik részét visszahozná ennek a korszaknak, úgyhogy ha a zenék segíthetek, akkor legalább nosztalgiázni már tudunk a következő percekben.

Hamarosan érkeznek a reklámok, 11 óra előtt, 15 perccel. Előtte viszont nézzük a programokat, mi minden várható ezen a hétvégén. Hát beszéltünk már a TEDx-ről, ez holnap lesz itt a stúdiómoziban. Ne felejtsétek a Cheers-t, mert ma este és holnap este lehet kocintani egy jó finom fröccsel a Városháza udvarán, vagyis a polgármesteri hivatal udvarán várják az érdeklődőket egy finom borra a Cheers 4. eseményén, mert ezzel fogják bezárni a Cheers-es hétvégéket. Ami még számomra úgy figyelemfelkeltő volt, hogy hétvégén tartják a 15. székelyvágtát, tehát 39 lovas nevezett be az idei székelyvágta futamaira, melyet pénteken és szombaton tartanak a Maksai Óriáspince tetőn, és nagyon sokan szoktak például Székelyudvarhelyről is elmenni erre a székelyvágtára. A háromszéki Maksa település melletti helyszínen tartandó, a nemzeti vágta kvalifikációs futamaként zajló székelyvágtára, tehát 13 székelyföldi település nevezett, úgyhogy megint egy színvonalas programnak lehetünk a szemtanúi. A Gobé futamra 13, a Huszár gyerekvágtára a 10-13 éves korosztályban 4, míg a Kishuszár vágtára a 14-17 éves korosztályban 9 nevezés érkezett. És a versenyfutamok szombaton lesznek. A döntőket szombaton este rendezik, és ekkor avatják majd a győztest is. Változatos versenyek lesznek, hagyományőrző és lovas bemutatókkal, kulturális és családi programokkal várják az érdeklődőket. Úgyhogy aki szombaton szabad, az jobb, ha elutazik erre a székely vágtára, mert nagyon-nagyon vagány lesz. Rengeteg kinti szabadtéri program van itt most a következő napokban Udvarhelyszéken, Hargita megyében, csak épp az időjárás kedvezne, mert szombatra már esőt jeleznek a meteorológusok, úgyhogy egy ilyen székely vágta is jobb lenne, hogyha jó időben telne el, már csak a lovak és a versenyzők szempontjából is. Itt van Marics Peti, Ember Márk, Bras Bence és Királydi Marcell. Az El kell, hogy engedj, még egyelőre nem engedem el magam innen a műsorból, még egy órán keresztül hozom a jó zenéket nektek itt pénteken.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz fresh fish tüdei zsigerelt aranykeszeget 100 gramonként 4,29-ban ért a Lidl Plus-szal, valamint XXL csontozott csirke mellett 100 gramonként 2,99-ban ért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.

0: sok balesetet okoznak a kerékpárosok. Nálunk van a legkevesebb álláshirdetés. Kiesett a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! 300 fő lenne a román parlament maximális létszáma. A képviselőház az AUR és az USZERÉ kezdeményezésére két erre vonatkozó törvénytervezetet küldött szakbizottsági vitára, és egy 15 tagú munkacsoportot is létrehoznak a képviselők és szenátorok számának csökkentését célzó javaslatok vizsgálatára. A testületnek azt is meg kell vizsgálnia, hogyan változna a mandátumok eloszlása a választókerületek között, illetve milyen hatással lenne a létszámcsökkentés a kisebb megyék és a nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletére. Hargita és Kovászna megyében hirdették meg az év eleje óta a legkevesebb állást az eJobs álláskereső portálon. Országszerte közel 150 ezer állás lehetőséget tettek közé, ezek csaknem felét, mintegy 71 ezeret Bukarestben kínálták. A fővárost Brassó, Ilfov, Kolozs, Jász, Konstanca és Temes megye követte a rangsorban. A legtöbb munkavállalót értékesítési, ügyfélszolgálati, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési és könyvelési területekre keresték. A legtöbb állást kínáló megyékben a nettó átlagbér 5000 és 6500 lej között alakult, Bukarestben elérte a 6500 lejt, míg Kolozs és Temes megyékben 5800, illetve 5500 lej volt. A kerékpárosok szabálytalanságai okozzák a legtöbb súlyos közúti balesetet Hargita megyében. Derül ki a megyei rendőrség augusztusig készített elemzéséből. Az év első 8 hónapjában 71 súlyos közúti baleset történt a megyében, amelyekben 10-en vesztették életüket. 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben sérültek meg. A balesetek több mint egy harmadát, összesen 25 esetet kerékpárosok szabálytalansága okozta. Ezekben két ember meghalt, 23-an pedig súlyosan megsérültek. A rendőrség szerint a biciklis balesetek közül 5-ben a kerékpáros ittas állapotban közlekedett. Negyeddöntőt játszott a női kosárlabda világbajnokságon a magyar válogatott. A magyar csapat az Egyesült Államok ellen lépett pályára Berlinben, az amerikaiak 108-56-ra győztek. A másik három negyeddöntőt is lejátszották az elődöntőkben szombaton Franciaország a házigazda Németországgal, Spanyolország az Egyesült Államokkal csap össze. Folytatódott a labdarúgó bajnokok ligája, tegnap este befejeződött az alapszakasz első fordulója. A PSV Eindhoven 1-1-et játszott a Shakhtar Donetskkel, szintén 1-1 lett a Fenerbahce Róma találkozó eredménye. A Bayern München Bodø Glimt mérkőzés 5-0-ra végződött, a Como 4-1-re verte az RB Leipziget, a Slavia Prága hazai pályán 3-2-re kikapott a Lens-tól. A Manchester United pedig 4-0-ra verte az azeri Sabát. Napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek akár a 30 fokot is meghaladhatják. A széljárás gyenge marad, csapadék nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Dígóban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Dígó klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Dígó.ro.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
8: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
9: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
8: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
9: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
8: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
2: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Summer love, nyári szerelem, imádjuk a nyarat, és jelenleg képzeljétek, hogy 22 Celsius fokot lehet mérni itt Székely udvarhelyen pontosan. 30 fokra is lehet számítani majd a délutáni órákban, úgyhogy a nyár az itt van, velünk van, jelen van, élvezhetjük egészen holnapig, mert aztán holnaptól egy pici lehűlés várható, rosszul fog esni, de csupán 19-20-21 fokunk lesz napközben, tehát napközben, szombaton és vasárnap, éjszakánként olyan 9-10-11 fok, aztán hétfőtől csupán csak 7, és napközben szintén 21. Jövő héten amúgy nem kecsegtetnek túl nagy meleggel, marad a 20-21 Celsius fok stabilan egész jövő héten. Szerencsére napos idő lesz, úgyhogy még a napsugarai azok egy picit felmelengedhetik a testünket és a lelkünket, de ettől függetlenül már szeptember 20-a után is csupán napközben 16-17 fok lesz. Ó, ne jöjjön a hideg! Ne jöjjön a hideg, sokkal jobban szeretjük a 20 plusz fokokat. Azért ez a 16-17 napközben azért már kicsi, és éjszakánként a 6-7, úgyhogy így kecsegted bennünket szeptember következő két hete. Ez lesz, viszont én kecsegtetlek jó zenékkel, hangolódunk a hétvégére, itt van az egyik toplistás láger.

The Rasmus felvétele 2003-ban, In the Shadows, 11:30 után vagyunk 9:30. Nagyon cuki dallal fogunk tovább venni, hát imádom ezt a retro érzést, ami van most jelenleg a Facebookon, komolyan mondom, hát olyan képek születnek mindenkinél sztoriban vagy az idővonalon, hogy egyszerűen jó érzés ránézni. 1969-es dallal fogunk tovább venni, egy picit nosztalgiázunk, még inkább, mint az eddigi 80-as, 90-es években. Illés együttes jön az Kisleánnyal, nem tudom, mennyire rég hallottátok ezt a felvételt, de most itt az ideje, hogy meghallgassuk. Most jött egy ilyen érzés, hogy Illést hallgatunk, és kész. Úgyhogy ezzel hangolódunk a hétvégére, ezzel hangolódunk a Cheers-re, és mindenre, ami most lesz a következő napokban. Ha munka van, ha dolgozni kell a hétvégén, akkor ez is besegíthet. Ha kirándulás, ha szabadság, akkor miért ne utaznánk ilyen jó retrós lágerekre? Na, kinek ismerős ez a dallam?

0: like music. Star reklám.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
7: Star Rádió legnagyobb slágerek változatosan. Elköszönök tőletek, és kívánok mindenkinek egy csodaszép hétvégét. Használjátok ki a jó időt, a nyarat, használjátok ki azt a rengeteg programot, ami itt várható Székely-Udvarhely területén vagy a környező településeken, aki pedig szabadságul, jó vakációzást kívánunk mindenkinek. Az utakon lassan és figyelmesen balesetmentes közlekedést hétvégére, hétfőn pedig reggel 7 órakor együtt ébredünk, együtt indítjuk a hetet. Most viszont együtt fogjuk zárni. Én köszönöm szépen egész hétre a figyelmeteket, remélem, hogy jó volt együtt lenni itt a 100.8-on. A következő órákban pedig a zenéké lesz a főszerep. Én Bedő Erika voltam. Sziasztok!

0: Sok balesetet okoznak a kerékpárosok. Nálunk van a legkevesebb álláshirdetés. Kiesett a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! 300 fő lenne a román parlament maximális létszáma. A képviselőház az AUR és az USZERÉ kezdeményezésére két erre vonatkozó törvénytervezetet küldött szakbizottsági vitára, és egy 15 tagú munkacsoportot is létrehoznak a képviselők és szenátorok számának csökkentését célzó javaslatok vizsgálatára. A testületnek azt is meg kell vizsgálnia, hogyan változna a mandátumok eloszlása a választókerületek között, illetve milyen hatással lenne a létszámcsökkentés a kisebb megyék és a nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletére. Hargita és Kovászna megyében hirdették meg az év eleje óta a legkevesebb állást az eJobs álláskereső portálon. Országszerte közel 150 ezer állás lehetőséget tettek közé, ezek csaknem felét, mintegy 71 ezeret Bukarestben kínálták. A fővárost Brassó, Ilfov, Kolozs, Jász, Konstanca és Temes megye követte a rangsorban. A legtöbb munkavállalót értékesítési, ügyfélszolgálati, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési és könyvelési területekre keresték. A legtöbb állást kínáló megyékben a nettó átlagbér 5000 és 6500 lej között alakult, Bukarestben elérte a 6500 lejt, míg Kolozs és Temes megyékben 5800, illetve 5500 lej volt. A kerékpárosok szabálytalanságai okozzák a legtöbb súlyos közúti balesetet Hargita megyében, derül ki a megyei rendőrség augusztusig készített elemzéséből. Az év első 8 hónapjában 71 súlyos közúti baleset történt a megyében, amelyekben 10-en vesztették életüket. 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben sérültek meg. A balesetek több mint egy harmadát, összesen 25 esetet kerékpárosok szabálytalansága okozta. Ezekben két ember meghalt, 23-an pedig súlyosan megsérültek. A rendőrség szerint a biciklis balesetek közül 5-ben a kerékpáros ittas állapotban közlekedett. Negyeddöntőt játszott a női kosárlabda világbajnokságon a magyar válogatott. A magyar csapat az Egyesült Államok ellen lépett pályára Berlinben, az amerikaiak 108-56-ra győztek. A másik három negyeddöntőt is lejátszották az elődöntőkben szombaton Franciaország a házigazda Németországgal, Spanyolország az Egyesült Államokkal csap össze. Folytatódott a labdarúgó bajnokok ligája, tegnap este befejeződött az alapszakasz első fordulója. A PSV Eindhoven 1-1-et játszott a Shakhtar Donetskkel, szintén 1-1 lett a Fenerbahce-Róma találkozó eredménye. A Bayern München Bodø Glimt mérkőzés 5-0-ra végződött, a Como 4-1-re verte az RB Leipziget, a Slavia Prága hazai pályán 3-2-re kikapott a Lens-tól. A Manchester United pedig 4-0-ra verte az azeri Sabát. Napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek akár a 30 fokot is meghaladhatják. A széljárás gyenge marad, csapadék nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Star reklám.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó resortos, több családi wellness és bob

0: csúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami papírmadár. Minden egy helyen az iskola kezdéshez.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana

0: mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Mi azt a zenét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music. Sztár reklám.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja! Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Sok balesetet okoznak a kerékpárosok. Nálunk van a legkevesebb álláshirdetés. Kiesett a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! 300 fő lenne a román parlament maximális létszáma. A képviselőház az AUR és az USZERÉ kezdeményezésére két erre vonatkozó törvénytervezetet küldött szakbizottsági vitára, és egy 15 tagú munkacsoportot is létrehoznak a képviselők és szenátorok számának csökkentését célzó javaslatok vizsgálatára. A testületnek azt is meg kell vizsgálnia, hogyan változna a mandátumok eloszlása a választókerületek között, illetve milyen hatással lenne a létszámcsökkentés a kisebb megyék és a nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletére. Hargita és Kovászna megyében hirdették meg az év eleje óta a legkevesebb állást az eJobs álláskereső portálon. Országszerte közel 150 ezer állás lehetőséget tettek közé, ezek csaknem felét, mintegy 71 ezeret Bukarestben kínálták. A fővárost Brassó, Ilfov, Kolozs, Jász, Konstanca és Temes megye követte a rangsorban. A legtöbb munkavállalót értékesítési, ügyfélszolgálati, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési és könyvelési területekre keresték. A legtöbb állást kínáló megyékben a nettó átlagbér 5000 és 6500 lej között alakult, Bukarestben elérte a 6500 lejt, míg Kolozs és Temes megyékben 5800, illetve 5500 lej volt. A kerékpárosok szabálytalanságai okozzák a legtöbb súlyos közúti balesetet Hargita megyében. Derül ki a megyei rendőrség augusztusig készített elemzéséből. Az év első 8 hónapjában 71 súlyos közúti baleset történt a megyében, amelyekben 10-en vesztették életüket. 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben sérültek meg. A balesetek több mint egy harmadát, összesen 25 esetet kerékpárosok szabálytalansága okozta. Ezekben két ember meghalt, 23-an pedig súlyosan megsérültek. A rendőrség szerint a biciklis balesetek közül 5-ben a kerékpáros ittas állapotban közlekedett. Negyeddöntőt játszott a női kosárlabda világbajnokságon a magyar válogatott. A magyar csapat az Egyesült Államok ellen lépett pályára Berlinben, az amerikaiak 108-56-ra győztek. A másik három negyeddöntőt is lejátszották az elődöntőkben szombaton Franciaország a házigazda Németországgal, Spanyolország az Egyesült Államokkal csap össze. Folytatódott a labdarúgó bajnokok ligája, tegnap este befejeződött az alapszakasz első fordulója. A PSV Eindhoven 1-1-et játszott a Shakhtar Donetszkkel, szintén 1-1 lett a Fenerbahce-Róma találkozó eredménye. A Bayern München-Bodø/Glimt mérkőzés 5-0-ra végződött, a Como 4-1-re verte az RB Leipziget, a Slavia Prága hazai pályán 3-2-re kikapott a Lens-tól. A Manchester United pedig 4-0-ra verte az azeri Sabát. Napsütéses időjárás lesz ma térségünkben, a meteorológusok szerint délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek akár a 30 fokot is meghaladhatják. A széljárás gyenge marad, csapadék nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hotdog, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Ne vegyél padlót!

0: Szőnyeget se, függönyt meg pláne ne. Legalábbis szeptember 9 előtt. Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet. Diego.ro.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsafont.
3: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniosig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniosig.ro honlapon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió.
11: Star Rádió.
10: Star Rádió.
12: Ah, dirty.
13: Next. Next.
14: Too dirty to clean my act up.
15: If you ain't dirty, you ain't.

0: érted?
1: Oh, yes.
0: Érted?
2: A legnagyobb slágerek és azok történetei Csabával. Vannak dalok, amelyek egyszerűen nem hajlandóak megöregedni. A Ricky Poveri 1981-es Saraper che ti amo című száma pontosan ilyen. A dalt a Sanremo-i dalfesztiválon mutatták be, ahol csak 5. helyen végzett. Ehhez képest hatalmas siker lett, és szépen lassan meghódította egész Európát. Aztán eltelt több mint 40 év, és egyszer csak megint mindenhol ezt hallani. Új feldolgozások, remixek, TikTok videók, új előadások, a régi sláger pedig ismét bekerült a fiatalok fülébe. A Ricky Poveri is újra elővette, és a dal új életre kelt. És itt jön az igazán érdekes része. Amikor a rádióban megszólal az eredeti változat, valaki rácsodálkozik, ez tényleg ilyen régi? Hiszen ő azt hitte, hogy legutóbbi feldolgozás, az újra divatban jött változat az eredeti. Aztán kiderül, amit vadonatújnak hitt, az valójában egy több mint 40 éves sláger. Na, ennél jobb bizonyítvány talán nem is kell egy örök zöldnek. Mert egy igazán jó sláger nem évül el. Legfeljebb vár néhány évtizedet, amíg egy újfajta generáció újra fel nem fedezi. Ricky Poveri, Sarà perché ti amo.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Hőlégballon a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hideg sörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
1: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió.
3: Sztár Rádió.

0: Három pályázat nem sikerült, lassult az infláció, idehaza játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Lassult az infláció augusztusban, az éves ráta 6,17%-ra csökkent, a júliusi 8,16%-ról. Az élelmiszerek 2,62%, a nem élelmiszer jellegű termékek 6,36%, a szolgáltatások pedig 11,28%-kal drágultak egy év alatt. A legnagyobb áremelkedést az albérleteknél, a gázolajnál, a benzinnél és a kávénál mérték. A Román Nemzeti Bank előrejelzése szerint decemberben 6,1% lehet az infláció, vagyis év végéig várhatóan hasonló ütemben folytatódik a drágulás. Ilie Bolozsán ügyvezető kormányfő szerint túl hosszúra nyúlt az átmeneti kormányzás, és a költségvetés kiigazítást, valamint az új állami költségvetés kidolgozását már csak teljes jogkörű kabinet tudja megfelelően elvégezni. Bolozsán közölte, várja az új miniszterelnöki jelölést, és nincs kifogása a Luca Niculescu külügyminisztériumi államtitkár esetleges jelölése ellen. Szakmailag elismert diplomatának tartja Niculescut, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs hivatalos miniszterelnök jelölés. Három az országos helyreállítási programból finanszírozott beruházás nem készült el határidőre Székelyudvarhelyen, miközben 10 projektet sikerült lezárni augusztus 29-éig. Az Orbán Balázs általános iskola energetikai korszerűsítése elkészült, de az épület szerkezeti megerősítése még hátra van. A művelődési ház felújítása a hiányos tűzvédelmi rendszer miatt hiúsult meg, ennek pótlása akár 3 millió lejbe is kerülhet. Szintén nem valósult meg a Fenyéddel közösen tervezett autóbuszvásárlás. Az augusztus 29-i határidőig 10 projektet sikerült lezárni, köztük a Villanytelep utcai fogászati rendelők és a Városi Kórház 4 beruházását. Valamint elkészült a hulladékgyűjtő udvar és több szelektív hulladékgyűjtő sziget is. Hazai pályán játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga 4. fordulójában a Besztercei Glória együttesét fogadja az udvarhelyi csapat. A találkozót vasárnap 11 órakor játsszák a Sétatéri stadionban. Az FK Csíkszereda vasárnap 15 órakor a bukaresti Rapid otthonában lép pályára. A 9. fordulóval folytatódik a labdarúgó szuperliga alapszakasza. Ma 18 órától konstancai Fárul aradi Uta meccset rendeznek, este 9-től lesz az FK Csíkszereda bukaresti Dinamo meccs. Szombaton fél hétkor lesz a Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK kolozsvári CFR mérkőzés, este fél 10-től pedig a bukaresti Rapid FC Voluntárgy találkozó. Vasárnap 15 órától FC Argyes FC Potosán meccset rendeznek, este fél 9-től a Vajdahunyadi Corvinula bajnoki címvédő Krajovai Universitátjával csap össze. Hétfőn 18 órától lesz a kolozsvári Universitátjá Galacio Célul, este 9-től pedig az FCSB Petrolul Ploiești mérkőzés. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután a 30-31 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás.

0: 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simónál.
1: A Lidl-ben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. Az 1 kg-os Pilos friss tehéntúró 13,99 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűz olívaolaj 26,99 bani, és a Hass Avocado 700 g-os kiszerelésben 10,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, akció.
3: Ha bútor, akkor rózsafog.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Száz év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
0: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Transz.

0: 3 pályázat nem sikerült, lassult az infláció, idehaza játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Lassult az infláció augusztusban, az éves ráta 6,17%-ra csökkent, a júliusi 8,16%-ról. Az élelmiszerek 2,62, a nem élelmiszer jellegű termékek 6,36, a szolgáltatások pedig 11,28%-kal drágultak egy év alatt. A legnagyobb áremelkedést az albérleteknél, a gázolajnál, a benzinnél és a kávénál mérték. A Román Nemzeti Bank előrejelzése szerint decemberben 6,1% lehet az infláció, vagyis év végéig várhatóan hasonló ütemben folytatódik a drágulás. Ilie Bolozsán ügyvezető kormányfő szerint túl hosszúra nyúlt az átmeneti kormányzás, és a költségvetés kiigazítást, valamint az új állami költségvetés kidolgozását már csak teljes jogkörű kabinet tudja megfelelően elvégezni. Bolozsán közölte, várja az új miniszterelnöki jelölést, és nincs kifogása a Luca Niculescu külügyminisztériumi államtitkár esetleges jelölése ellen. Szakmailag elismert diplomatának tartja Niculescut, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs hivatalos miniszterelnöki jelölés. 3 az országos helyreállítási programból finanszírozott beruházás nem készült el határidőre Székelyudvarhelyen, miközben 10 projektet sikerült lezárni augusztus 29-éig. Az Orbán Balázs általános iskola energetikai korszerűsítése elkészült, de az épület szerkezeti megerősítése még hátra van. A művelődési ház felújítása a hiányos tűzvédelmi rendszer miatt hiúsult meg, ennek pótlása akár 3 millió lejbe is kerülhet. Szintén nem valósult meg a Fenyéddel közösen tervezett autóbuszvásárlás. Az augusztus 29-i határidőig 10 projektet sikerült lezárni, köztük a Villanytelep utcai fogászati rendelők és a Városi Kórház 4 beruházását, valamint elkészült a hulladékgyűjtő udvar és több szelektív hulladékgyűjtő sziget is. Hazai pályán játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga 4. fordulójában a Besztercei Glória együttesét fogadja az udvarhelyi csapat. A találkozót vasárnap 11 órakor játsszák a Sétatéri stadionban. Az FK Csíkszereda vasárnap 15 órakor a bukaresti Rapid otthonában lép pályára. A 9. fordulóval folytatódik a labdarúgó Superliga alapszakasza. Ma 18 órától konstancai Fárul Aradi Uta meccset rendeznek, este 9-től lesz az FK Csíkszereda bukaresti Dinamo meccs. Szombaton 19:30 lesz a Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK kolozsvári CFR mérkőzés, este 21:30 pedig a bukaresti Rapid FC Voluntárgy találkozó. Vasárnap 15 órától FC Argyes FC Potosán meccset rendeznek, este 20:30-től a Vajdahunyadi Corvinul a bajnoki címvédő Krajovai Universitátjával csap össze. Hétfőn 18 órától lesz a kolozsvári Universitátjá Galaciocelul, este 9:00-től pedig az FCSB Petrolul Ploiest mérkőzés. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután a 30-31 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: A Lidl-ben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. Az 1 kg-os Pilos friss tehéntúró 13,99 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűz olívaolaj 26,99 bani, és a Hass Avocado 700 g-os kiszerelésben 10,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoocenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.
6: Girosz?
7: Ham.
6: Éhes vagy?
7: Ham. Kattalj rá a kajára!
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.

0: Csillagok hangja.
1: A legnagyobb slágerek és azok történetei Csabával. Ha van zenekar, amelynek már a neve is egy történet, az a UB40. A név ugyanis egy munkanélküli segélyhez kapcsolódó brit nyomtatványra, az Unemployment Benefit Form 40-esre utal. Munkanélküli fiatalokból alakultak Birminghamben, aztán csináltak egy reggae zenekart, amely végül világsztár lett. És valahol itt jön képbe Neil Diamond. A Red Red Wine eredetiét ő írta és énekelte még 1967-ben. Szép dal volt, de a UB40 egészen más világot csinált belőle. A melankolikus Neil Diamond dalból laza, reges, nyári sláger lett. Csak hogy van egy apró szépséghibája a történetnek. A UB40 tagjai eleinte még azt sem tudták, hogy Neil Diamond dalát dolgozták fel. Ők Tony Tribe korábbi reggae változatát ismerték, és amikor meglátták a dalszerzői kreditnél az N. Diamond nevet, állítólag azt hitték, hogy egy jamaikai zeneszerzőről van szó, valami Negus Diamond nevű fickóról. A Red Red Wine 1983-ban Nagy-Britanniában listavezető lett. Amerikában viszont csak a 34. helyig jutott. Aztán 5 évvel később egy amerikai rádiós újra felfedezte a dalt, újra kiadták, és 1988-ban már az amerikai Billboard lista élére is felkerült. Vagyis ugyanaz a feldolgozás kétszer is befutott, ráadásul egy régi Neil Diamond dalból lett a UB40 egyik védjegye. Maga Diamond pedig annyira szerette ezt a változatot, hogy később is gyakran a reges hangszereléshez hasonlóan játszotta. Talán ez a jó feldolgozás titka, nem lemásolni az eredetit, hanem úgy változtatni meg, hogy közben a dal lelke megmaradjon. UB40, Red Red Wine.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Star reklám.
1: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
0: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Három pályázat nem sikerült, lassult az infláció, idehaza játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Lassult az infláció augusztusban, az éves ráta 6,17%-ra csökkent, a júliusi 8,16%-ról. Az élelmiszerek 2,62, a nem élelmiszer jellegű termékek 6,36, a szolgáltatások pedig 11,28%-kal drágultak egy év alatt. A legnagyobb áremelkedést az albérleteknél, a gázolajnál, a benzinnél és a kávénál mérték. A Román Nemzeti Bank előrejelzése szerint decemberben 6,1% lehet az infláció, vagyis év végéig várhatóan hasonló ütemben folytatódik a drágulás. Ilije Bolozsán ügyvezető kormányfő szerint túl hosszúra nyúlt az átmeneti kormányzás, és a költségvetés kiigazítást, valamint az új állami költségvetés kidolgozását már csak teljes jogkörű kabinet tudja megfelelően elvégezni. Bolozsán közölte, várja az új miniszterelnöki jelölést, és nincs kifogása a Luca Niculescu külügyminisztériumi államtitkár esetleges jelölése ellen. Szakmailag elismert diplomatának tartja Niculescut, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs hivatalos miniszterelnök jelölés. Három az országos helyreállítási programból finanszírozott beruházás nem készült el határidőre Székelyudvarhelyen, miközben 10 projektet sikerült lezárni augusztus 29-éig. Az Orbán Balázs általános iskola energetikai korszerűsítése elkészült, de az épület szerkezeti megerősítése még hátra van. A művelődési ház felújítása a hiányos tűzvédelmi rendszer miatt hiúsult meg, ennek pótlása akár 3 millió lejbe is kerülhet. Szintén nem valósult meg a Fenyéddel közösen tervezett autóbuszvásárlás. Az augusztus 29-i határidőig 10 projektet sikerült lezárni, köztük a Villanytelep utcai fogászati rendelők és a Városi Kórház 4 beruházását, valamint elkészült a hulladékgyűjtő udvar és több szelektív hulladékgyűjtő sziget is. Hazai pályán játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga 4. fordulójában a Besztercei Glória együttesét fogadja az udvarhelyi csapat, a találkozót vasárnap 11 órakor játsszák a Sétatéri stadionban. Az FK Csíkszereda vasárnap 15 órakor a bukaresti Rapid otthonában lép pályára. A 9. fordulóval folytatódik a labdarúgó szuperliga alapszakasza. Ma 18 órától konstancai Fárul aradi Uta meccset rendeznek, este 9-től lesz az FK Csíkszereda bukaresti Dinamo meccs. Szombaton fél hétkor lesz a Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK kolozsvári CFR mérkőzés, este fél 10-től pedig a bukaresti Rapid FC Voluntár találkozó. Vasárnap 15 órától FC Argyes FC Potosán meccset rendeznek, este fél 9-től a Vajdahunyadi Corvinula bajnoki címvédő Krajovai Universitátjával csap össze. Hétfőn 18 órától lesz a kolozsvári Universitátjá Galacio célul, este 9-től pedig az FCSB Petrolul Ploiest mérkőzés. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután a 30-31 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: A Lidl-ben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. Az 1 kg-os Pilosz friss tehéntúró 13,99 bani. A 750 ml-es Primadonna extra szűz olívaolaj 26,99 bani. És a Hass avokádó 700 g-os kiszerelésben 10,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Akció.
7: Ha bútor, akkor rózsafont.
2: Dupla torna, dupla győzelem. A techball világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi techball tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, négy nap, techballból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.

0: ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: A

0: like music.
1: Sztár reklám. Ne vegyél padlót! Szőnyeget se! Függönyt meg pláne ne! Legalábbis szeptember 9 előtt! Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klubkártyádat, vagy regisztrálj egyet! Diego.ro.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja! Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

0: Három pályázat nem sikerült, lassult az infláció, idehaza játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Lassult az infláció augusztusban, az éves ráta 6,17%-ra csökkent, a júliusi 8,16%-ról. Az élelmiszerek 2,62, a nem élelmiszer jellegű termékek 6,36, a szolgáltatások pedig 11,28%-kal drágultak egy év alatt. A legnagyobb áremelkedést az albérleteknél, a gázolajnál, a benzinnél és a kávénál mérték. A Román Nemzeti Bank előrejelzése szerint decemberben 6,1% lehet az infláció, vagyis év végéig várhatóan hasonló ütemben folytatódik a drágulás. Ilije Bolozsán ügyvezető kormányfő szerint túl hosszúra nyúlt az átmeneti kormányzás, és a költségvetés kiigazítást, valamint az új állami költségvetés kidolgozását már csak teljes jogkörű kabinet tudja megfelelően elvégezni. Bolozsán közölte, várja az új miniszterelnöki jelölést, és nincs kifogása a Luca Niculescu külügyminisztériumi államtitkár esetleges jelölése ellen. Szakmailag elismert diplomatának tartja Niculescut, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs hivatalos miniszterelnök jelölés. Három az országos helyreállítási programból finanszírozott beruházás nem készült el határidőre Székelyudvarhelyen, miközben 10 projektet sikerült lezárni augusztus 29-ig. Az Orbán Balázs általános iskola energetikai korszerűsítése elkészült, de az épület szerkezeti megerősítése még hátra van. A művelődési ház felújítása a hiányos tűzvédelmi rendszer miatt hiúsult meg, ennek pótlása akár 3 millió lejbe is kerülhet. Szintén nem valósult meg a Fenyéddel közösen tervezett autóbuszvásárlás. Az augusztus 29-i határidőig 10 projektet sikerült lezárni, köztük a Villanytelep utcai fogászati rendelők és a Városi Kórház 4 beruházását. Valamint elkészült a hulladékgyűjtő udvar és több szelektív hulladékgyűjtő sziget is. Hazai pályán játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga 4. fordulójában a Besztercei Glória együttesét fogadja az udvarhelyi csapat. A találkozót vasárnap 11 órakor játsszák a Sétatéri stadionban. Az FK Csíkszereda vasárnap 15 órakor a bukaresti Rapid otthonában lép pályára. A 9. fordulóval folytatódik a labdarúgó szuperliga alapszakasza. Ma 18 órától konstancai Fárul aradi Uta meccset rendeznek, este 9-től lesz az FK Csíkszereda bukaresti Dinamo meccs. Szombaton 19:30 lesz a Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK kolozsvári CFR mérkőzés, este 21:30-től pedig a bukaresti Rapid FC Voluntárgy találkozó. Vasárnap 15 órától FC Ágyes FC Potosán meccset rendeznek, este 20:30-től a Vajdahunyadi Corvinula bajnoki címvédő Krajovai Universitátjával csap össze. Hétfőn 18 órától lesz a kolozsvári Universitátjá Galacio Célul, este 9:00-től pedig az FCSB Petrolul Ploiești mérkőzés. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután a 30-31 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamosenergia szolgáltatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Szeptember az 5/23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5/23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5/23 hottok, 5/23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5/23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5/23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ne vegyél padlót, szőnyeget se, függönyt meg pláne ne. Legalábbis szeptember 9 előtt. Mert szeptember 9 és 12 között a Diego-ban 15% kedvezményt kapsz a padló burkolatokra, és 20%-ot a darabszőnyegekre, függönyökre, karnisokra, tapétákra, rólókra, falipanelekre és kültéri termékekre. A kiegészítők is kedvezményesek, csak használd a Diego klub kártyádat, vagy regisztrálj egyet. Diego.ro.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Hőlégballon a 11. Aviator Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviator Airfest 2026 a légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hideg sörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.

0: like music.
1: Sztár reklám. Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Iker automosó és autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker automosó és autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker automosó és autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon.

0: Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: I like music. Sztárreklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Electronix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electronixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electronix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
0: Reklámot hallottak.
1: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt.

0: szerződést. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Dupla torna, dupla győzelem. A tekbol világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tekbol tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tekbolból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
0: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
2: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: like music.
1: Sztárreklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Száz év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

100.8.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.